prekrasna si, čija si, čija li si, oh, oh, oh.

Fül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt,

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy csőtörés elhárítása miatt október 15-én csütörtökön reggel 8 és 12 óra között a vízszolgáltatás átmenetileg szünetel ADA szűkebb központjában. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innap Redactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az önkormányzat dísztermében került sor az újabb házvásárlási támogatások szerződéseinek aláírására. A Dakőség önkormányzata ezúttal saját forrásból összesen 9 egyedülálló szülőt és házaspárt támogatott otthonvásárlásban. 2019 óta 73 egyén és pár részesült ilyen jellegű támogatásban a Dakőség önkormányzatának jóvoltából, a Vidékfejlesztési Minisztérium pedig 2022 óta 100 egyén és pár házának megvásárlását finanszírozta. A visszanemtérítendő támogatások kulcs szerepet játszanak a községünkben élő lakosság megtartásában. Ennek fontosságát felismerve azon fogunk továbbra is dolgozni, hogy ehhez megteremtsük a körülményeket. Gratulálunk minden sikeres pályázónak!

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

Értesítés. A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy a gázhálózaton végzett, tervezett munkátok miatt október 16-án pénteken reggel 8 és 12 óra között a földgázszolgáltatás átmenetileg szünetel. A szolgáltatás szüneteltetése a következő utcákat érinti. Petőfi Sándor, Abalszka, Koszmajszka, Skolszka, Ady Endre, Karagyorgyeva, Szvetozár Miletić, Gyura Danicsics, a Szabákovácsovics utca egy része, Láze Kosztitya, Petár Kocsics, Csek Károly, Vinogradska, Varga József, Spang József, Nova, Krizsán Máté, Zentai út, Bolya András, Szeverna, Spánszki Borece. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: Lőttek a nagy kalannak, itt a helyzet gáz.
1: Beültünk a hintába, itt valaki nagyon átráz.
2: Az egész rock'n'rollja egy nagy kajapia.

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy csőtörés elhárítása miatt október 15-én csütörtökön reggel 8 és 12 óra között a vízszolgáltatás átmenetileg szünetel ADA szűkebb központjában. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő,

0: vannak.
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plávatacska ADA foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Ambassadorbet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassadorbet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos. A Standard kommunális közvállalat értesíti a tisztelt felhasználóit, hogy Adakösség területén a periodikus vízóra leolvasást október 2-ától október 31-ig végzi. Kérjük a felhasználókat, tegyék lehetővé munkásainknak, hogy leolvassák a vízórákat, valamint tisztítsák ki a sarkjaikat, és hárítsanak el minden akadályt, amely megnehezítené, illetve meggátolná a leolvasást. Megértésüket köszönjük!

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbia a 23 vizsgált ország közül a 18. helyen áll a használt autók vásárlásával járó kockázatok tekintetében, ami egyhelyes javulást jelent az előző évhez képest. A Carvertical kutatása szerint a Szerbiában idén ellenőrzött használt autók több mint 40%-a szenvedett korábban közlekedési balesetet, vagy rendelkezik rejtett sérülésekkel. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag, három komponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljutották az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója, a szerbiai RTV-nek. Két gyógykezelésekhez használt orvosi készüléket tulajdonított el a Vajdasági Klinikai Központ ortopédiai klinikájáról egy 45 éves újvidéki férfi. A rendőrség gyanúja szerint az egyik berendezést januárban, a másikat októberben lopta el. Az eszközök becsült összértéke mintegy 700 ezer dinár. A gyanúsítottat a rendőrség azonosította és megtalálta, az ellopott készülékeket pedig visszaszolgáltatták az egészségügyi intézménynek. A férfi ellen büntető feljelentést tesznek az illetékes ügyészségen. Emelkednek az olajárak a közel-keleti feszültségek fokozódása miatt. A hírek szerint Irán két hajót támadott meg a Hormozi szorosban, miközben a húszik a Szaúd-Arábia közötti konfliktust is veszélyezteti a kőolajellátást. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára 107 dollár fölé emelkedett, az európai földgáz ára pedig közel 4 éves csúcsot ért el. A nemzetközi részvénypiacok vegyesen reagáltak a fejleményekre. Halálos áldozatokat is követeltek a csütörtöki isztambuli áradások. Legalább két ember, köztük egy gyermek vesztette életét a Törökországot sújtó áradásokban. A legnagyobb városban a hatóságok elrendelték az iskolák bezárását, egyes közalkalmazottakat pedig felmentettek a munkavégzés alól. A Bajnokok Ligája alapszakasz második fordulójának szerdai játéknapján folytatódott a gólzápor. A Liverpool 9 gólos meccsen nyert, az Aston Villa is 6 gólt szerezve győzött, de volt 7 gólos és 6 gólos mérkőzés is. A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke határozottan állítja, hogy már 2030-tól az új V8-as erőforrásokat használják majd a sportágban. A 2026-ra betervezett, a villanyhajtásra közel 50%-os hangsúlyt helyező Forma 1-es erőforrások kudarcnak bizonyultak, bonyolultak, néha kiszámíthatatlanul viselkednek, sok esetben egyenesen rontják a versenyzést. Szerbiában ma a mérsékelten vagy erősen felhős időt követően délután északkelet felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet 0 és 19 fok között alakul, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj, amely az ország keleti részén időnként megerősödhet. A jövő hét közepéig túlnyomó rész száraz idő várható. Pénteken azonban a Szávától és a Dunától délre fekvő területeken kissé lehűlhet az idő és eső is előfordulhat. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy csőtörés elhárítása miatt október 15-én csütörtökön reggel 8 és 12 óra között a vízszolgáltatás átmenetileg szünetel ADA szűkebb központjában. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

Az önkormányzat dísztermében került sor az újabb házvásárlási támogatások szerződéseinek aláírására. A Dakőség önkormányzata ezúttal saját forrásból összesen 9 egyedülálló szülőt és házaspár támogatott otthonvásárlásban. 2019 óta 73 egyén és pár részesült ilyen jellegű támogatásban a Dakőség önkormányzatának jóvoltából, a Vidékfejlesztési Minisztérium pedig 2022 óta 100 egyén és pár házának megvásárlását finanszírozta. Nem térítendő támogatások kulcs szerepet játszanak a községünkben élő lakosság megtartásában. Ennek fontosságát felismerve azon fogunk továbbra is dolgozni, hogy ehhez megteremtsük a körülményeket. Gratulálunk minden sikeres pályázónak!

Víradási akció október 21-én szerdán reggel 8:30-tól 12 óráig a Moholi Nyugdíjas Klub épületében.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: A Zsendik kőforgó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni. De nem tudom, hogy kell a hosszúra nyújt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídet ő, szóval a mélybe amúgy.
0: A legjobb zenék.

Értesítés. A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy a gázhálózaton végzett, tervezett munkátok miatt október 16-án pénteken 15 és 19 óra között a földgázszolgáltatás átmenetileg szünetel. A szolgáltatás szüneteltetése a következő utcákat érinti. Petőfi Sándor, Abalszka, Koszmajszka, Skolszka, Ady Endre, Karagyorgyeba, Szvetozár Miletić, Gyura Danicsic, a Szabákovácsovics utca egy része, Láze Kosztitya, Petár Kocsic, Csek Károly, Vinogrecka, Varga József, Spang József, Nova, Krizsán Máté, Zentai út, Bolya András, Szeverna, Spánszki Borece. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

Értesítés. A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy csőtörés elhárítása miatt október 15-én csütörtökön reggel 8 és 12 óra között a vízszolgáltatás átmenetileg szünetel ADA szűkebb központjában. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

0: sosem foglak annyira gyűlölni, mint amennyire szerettelek.
1: Én reméltem, hogy elkerülsz engem, de ugyanoda botlottál, ja, és belém kapaszkodtál a csendben, pedig itt a poklod vár. Én nem az vagyok, akinek látszom, de nem is vagyok játékos, ja. A szerelem neked a festővár.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbia a 23 vizsgált ország közül a 18. helyen áll a használt autók vásárlásával járó kockázatok tekintetében, ami egy helyes javulást jelent az előző évhez képest. A Carvertical kutatása szerint a Szerbiában idén ellenőrzött használt autók több mint 40%-a szenvedett korábban közlekedési balesetet, vagy rendelkezik rejtett sérülésekkel. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag, háromkomponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljutották az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója, a szerbiai RTV-nek. Két gyógykezelésekhez használt orvosi készüléket tulajdonított el a Vajdasági Klinikai Központ ortopédiai klinikájáról egy 45 éves újvidéki férfi. A rendőrség gyanúja szerint az egyik berendezést januárban, a másikat októberben lopta el. Az eszközök becsült összértéke mintegy 700 ezer dinár. A gyanúsítottat a rendőrség azonosította és megtalálta, az ellopott készülékeket pedig visszaszolgáltatták az egészségügyi intézménynek. A férfi ellen büntető feljelentést tesznek az illetékes ügyészségen. Emelkednek az olajárak a közel-keleti feszültségek fokozódása miatt. A hírek szerint Irán két hajót támadott meg a Hormozi szorosban, miközben a húszik a Szaúd-Arábia közötti konfliktust is veszélyezteti a kőolajellátást. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára 107 dollár fölé emelkedett, az európai földgáz ára pedig közel 4 éves csúcsot ért el. A nemzetközi részvénypiacok vegyesen reagáltak a fejleményekre. Halálos áldozatokat is követeltek a csütörtöki isztambuli áradások. Legalább két ember, köztük egy gyermek vesztette életét a Törökországot sújtó áradásokban. A legnagyobb városban a hatóságok elrendelték az iskolák bezárását, egyes közalkalmazottakat pedig felmentettek a munkavégzés alól. A Bajnokok Ligája alapszakasz második fordulójának szerdai játéknapján folytatódott a gólzápor. A Liverpool 9 gólos meccsen nyert, az Aston Villa is 6 gólt szerezve győzött, de volt 7 gólos és 6 gólos mérkőzés is. A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke határozottan állítja, hogy már 2030-tól az új V8-as erőforrásokat használják majd a sportágban. A 2026-ra betervezett, a villanyhajtásra közel 50%-os hangsúlyt helyező Forma 1-es erőforrások kudarcnak bizonyultak, bonyolultak, néha kiszámíthatatlanul viselkednek, sok esetben egyenesen rontják a versenyzést. Szerbiában ma a mérsékelten vagy erősen felhős időt követően délután északkelet felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet 0 és 19 fok között alakul, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj, amely az ország keleti részén időnként megerősödhet. A jövő hét közepéig túlnyomó rész száraz idő várható. Pénteken azonban a Szávától és a Dunától délre fekvő területeken kissé lehűlhet az idő és eső is előfordulhat. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy csőtörés elhárítása miatt október 15-én csütörtökön reggel 8 és 12 óra között a vízszolgáltatás átmenetileg szünetel ADA szűkebb központjában. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy csőtörés elhárítása miatt október 15-én csütörtökön reggel 8 és 12 óra között a vízszolgáltatás átmenetileg szünetel ADA szűkebb központjában. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

Értesítés. A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy a gázhálózaton végzett, tervezett munkátok miatt október 16-án pénteken 15 és 19 óra között a földgázszolgáltatás átmenetileg szünetel. A szolgáltatás szüneteltetése a következő utcákat érinti. Petőfi Sándor, Abalszka, Koszmajszka, Skolszka, Ady Endre, Kara Györgyeva, Szvetozár Miletic, Gyura Danicsics, a Szabá Kovácsevics utca egy része, Láze Kosztitya, Petár Kocsics, Csek Károly, Vinogradska, Varga József, Spang József, Nova, Krizsán Máté, Zentai út, Bolya András, Szeverna, Spánszki Borece. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbia a 23 vizsgált ország közül a 18. helyen áll a használt autók vásárlásával járó kockázatok tekintetében, ami egy helyes javulást jelent az előző évhez képest. A Carvertical kutatása szerint a Szerbiában idén ellenőrzött használt autók több mint 40%-a szenvedett korábban közlekedési balesetet, vagy rendelkezik rejtett sérülésekkel. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai torlak intézet mintegy 300 ezer adag, háromkomponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljutották az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója, a szerbiai RTV-nek. Két gyógykezelésekhez használt orvosi készüléket tulajdonított el a Vajdasági Klinikai Központ ortopédiai klinikájáról egy 45 éves újvidéki férfi. A rendőrség gyanúja szerint az egyik berendezést januárban, a másikat októberben lopta el. Az eszközök becsült összértéke mintegy 700 ezer dinár. A gyanúsítottat a rendőrség azonosította és megtalálta, az ellopott készülékeket pedig visszaszolgáltatták az egészségügyi intézménynek. A férfi ellen büntető feljelentést tesznek az illetékes ügyészségen. Emelkednek az olajárak a közel-keleti feszültségek fokozódása miatt. A hírek szerint Irán két hajót támadott meg a Hormozi szorosban, miközben a húszik a Szaúd-Arábia közötti konfliktust is veszélyezteti a kőolajellátást. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára 107 dollár fölé emelkedett, az európai földgáz ára pedig közel 4 éves csúcsot ért el. A nemzetközi részvénypiacok vegyesen reagáltak a fejleményekre. Halálos áldozatokat is követeltek a csütörtöki isztambuli áradások. Legalább két ember, köztük egy gyermek vesztette életét a Törökországot sújtó áradásokban. A legnagyobb városban a hatóságok elrendelték az iskolák bezárását, egyes közalkalmazottakat pedig felmentettek a munkavégzés alól. A Bajnokok Ligája alapszakasz második fordulójának szerdai játéknapján folytatódott a gólzápor. A Liverpool 9 gólos meccsen nyert, az Aston Villa is 6 gólt szerezve győzött, de volt 7 gólos és 6 gólos mérkőzés is. A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke határozottan állítja, hogy már 2030-tól az új V8-as erőforrásokat használják majd a sportágban. A 2026-ra betervezett, a villanyhajtásra közel 50%-os hangsúlyt helyező Forma 1-es erőforrások kudarcnak bizonyultak, bonyolultak, néha kiszámíthatatlanul viselkednek, sok esetben egyenesen rontják a versenyzést. Szerbiában ma a mérsékelten vagy erősen felhős időt követően délután északkelet felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet 0 és 19 fok között alakul, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj, amely az ország keleti részén időnként megerősödhet. A jövő hét közepéig túlnyomó rész száraz idő várható. Pinteken azonban a Szávától és a Dunától délre fekvő területeken kissé lehűlhet az idő és eső is előfordulhat. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az önkormányzat dísztermében került sor az újabb házvásárlási támogatások szerződéseinek aláírására. A Dakőség önkormányzata ezúttal saját forrásból összesen 9 egyedülálló szülőt és házaspár támogatott otthonvásárlásban. 2019 óta 73 egyén és pár részesült ilyen jellegű támogatásban a Dakőség önkormányzatának jóvoltából, a Vidékfejlesztési Minisztérium pedig 2022 óta 100 egyén és pár házának megvásárlását finanszírozta. A visszanemtérítendő támogatások kulcs szerepet játszanak a községünkben élő lakosság megtartásában. Ennek fontosságát felismerve azon fogunk továbbra is dolgozni, hogy ehhez megteremtsük a körülményeket. Gratulálunk minden sikeres pályázónak!

Ambaszádorbet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambaszádorbet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy a gázhálózaton végzett, tervezett munkátok miatt október 16-án pénteken 15 és 19 óra között a földgázszolgáltatás átmenetileg szünetel. A szolgáltatás szüneteltetése a következő utcákat érinti. Petőfi Sándor, Abalszka, Koszmajszka, Skolszka, Ady Endre, Karagyorgyeba, Szvetozár Miletić, Gyura Danicsics, a Szabákovácsovics utca egy része, Lázek Osztitya, Petár Kocsics, Csek Károly, Vinogradska, Varga József, Spang József, Nova, Krizsán Máté, Zentai út, Bolya András, Severna, Spánszki Borece. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

Bíradási akció október 21-én szerdán reggel 8:30-tól 12 óráig a Moholi Nyugdíjas Klub épületében.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbia a 23 vizsgált ország közül a 18. helyen áll a használt autók vásárlásával járó kockázatok tekintetében, ami egyhelyes javulást jelent az előző évhez képest. A Carvertical kutatása szerint a Szerbiában idén ellenőrzött használt autók több mint 40%-a szenvedett korábban közlekedési balesetet, vagy rendelkezik rejtett sérülésekkel. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag, háromkomponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljutották az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója, a szerbiai RTV-nek. Két gyógykezelésekhez használt orvosi készüléket tulajdonított el a Vajdasági Klinikai Központ ortopédiai klinikájáról egy 45 éves újvidéki férfi. A rendőrség gyanúja szerint az egyik berendezést januárban, a másikat októberben lopta el. Az eszközök becsült összértéke mintegy 700 ezer dinár. A gyanúsítottat a rendőrség azonosította és megtalálta, az ellopott készülékeket pedig visszaszolgáltatták az egészségügyi intézménynek. A férfi ellen büntető feljelentést tesznek az illetékes ügyészségen. Emelkednek az olajárak a közel-keleti feszültségek fokozódása miatt. A hírek szerint Irán két hajót támadott meg a Hormozi szorosban, miközben a húszik a Szaúd-Arábia közötti konfliktust is veszélyezteti a kőolajellátást. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára 107 dollár fölé emelkedett, az európai földgáz ára pedig közel 4 éves csúcsot ért el. A nemzetközi részvénypiacok vegyesen reagáltak a fejleményekre. Halálos áldozatokat is követeltek a csütörtöki isztambuli áradások. Legalább két ember, köztük egy gyermek vesztette életét a Törökországot sújtó áradásokban. A legnagyobb városban a hatóságok elrendelték az iskolák bezárását, egyes közalkalmazottakat pedig felmentettek a munkavégzés alól. A Bajnokok Ligája alapszakasz második fordulójának szerdai játéknapján folytatódott a gólzápor. A Liverpool 9 gólos meccsen nyert, az Aston Villa is 6 gólt szerezve győzött, de volt 7 gólos és 6 gólos mérkőzés is. A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke határozottan állítja, hogy már 2030-tól az új V8-as erőforrásokat használják majd a sportágban. A 2026-ra betervezett, a villanyhajtásra közel 50%-os hangsúlyt helyező Forma 1-es erőforrások kudarcnak bizonyultak, bonyolultak, néha kiszámíthatatlanul viselkednek, sok esetben egyenesen rontják a versenyzést. Szerbiában ma a mérsékelten vagy erősen felhős időt követően délután északkelet felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet 0 és 19 fok között alakul, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj, amely az ország keleti részén időnként megerősödhet. A jövő hét közepéig túlnyomó rész száraz idő várható. Pénteken azonban a Szávától és a Dunától délre fekvő területeken kissé lehűlhet az idő és eső is előfordulhat. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumix széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plávatacska Ada foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon.

0: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
1: How melodic.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos. A Standard kommunális közvállalat értesíti a tisztelt felhasználóit, hogy Adaközség területén a periodikus vízóra leolvasást október 2-ától október 31-ig végzi. Kérjük a felhasználókat, tegyék lehetővé munkásainknak, hogy leolvassák a vízórákat, valamint tisztítsák ki a sarkjaikat, és hárítsanak el minden akadályt, amely megnehezítené, illetve meggátolná a leolvasást. Megértésüket köszönjük!

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbia a 23 vizsgált ország közül a 18. helyen áll a használt autók vásárlásával járó kockázatok tekintetében, ami egyhelyes javulást jelent az előző évhez képest. A Carvertical kutatása szerint a Szerbiában idén ellenőrzött használt autók több mint 40%-a szenvedett korábban közlekedési balesetet, vagy rendelkezik rejtett sérülésekkel. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag, háromkomponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljutották az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója, a szerbiai RTV-nek. Két gyógykezelésekhez használt orvosi készüléket tulajdonított el a Vajdasági Klinikai Központ ortopédiai klinikájáról egy 45 éves újvidéki férfi. A rendőrség gyanúja szerint az egyik berendezést januárban, a másikat októberben lopta el. Az eszközök becsült összértéke mintegy 700 ezer dinár. A gyanúsítottat a rendőrség azonosította és megtalálta, az ellopott készülékeket pedig visszaszolgáltatták az egészségügyi intézménynek. A férfi ellen büntető feljelentést tesznek az illetékes ügyészségen. Emelkednek az olajárak a közel-keleti feszültségek fokozódása miatt. A hírek szerint Irán két hajót támadott meg a Hormozi szorosban, miközben a húszik a Szaúd-Arábia közötti konfliktust is veszélyezteti a kőolajellátást. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára 107 dollár fölé emelkedett, az európai földgáz ára pedig közel 4 éves csúcsot ért el. A nemzetközi részvénypiacok vegyesen reagáltak a fejleményekre. Halálos áldozatokat is követeltek a csütörtöki isztambuli áradások. Legalább két ember, köztük egy gyermek vesztette életét a Törökországot sújtó áradásokban. A legnagyobb városban a hatóságok elrendelték az iskolák bezárását, egyes közalkalmazottakat pedig felmentettek a munkavégzés alól. A Bajnokok Ligája alapszakasz második fordulójának szerdai játéknapján folytatódott a gólzápor. A Liverpool 9 gólos meccsen nyert, az Aston Villa is 6 gólt szerezve győzött, de volt 7 gólos és 6 gólos mérkőzés is. A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke határozottan állítja, hogy már 2030-tól az új V8-as erőforrásokat használják majd a sportágban. A 2026-ra betervezett, a villanyhajtásra közel 50%-os hangsúlyt helyező Forma 1-es erőforrások kudarcnak bizonyultak, bonyolultak, néha kiszámíthatatlanul viselkednek, sok esetben egyenesen rontják a versenyzést. Szerbiában ma a mérsékelten vagy erősen felhős időt követően délután észak-kelet felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet 0 és 19 fok között alakul, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Gyenge vagy mérsékelt észak-nyugati szél fúj, amely az ország keleti részén időnként megerősödhet. A jövő hét közepéig túlnyomó rész száraz idő várható. Pénteken azonban a Szávától és a Dunától délre fekvő területeken kissé lehűlhet az idő és eső is előfordulhat. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották.
2: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
1: Adai Rádió.

Köszöntöm az Adai Rádió hallgatói dalkérés műsorunkban. 4 óráig várom zenei kéréseiket a 853-281-es számon, vagy üzenetben Facebook oldalunkra.

Pecel új templom teteje. Mamának, Mariskának, Katalinnak, Erzsébetnek, Ilonkának, Mancikának és Rózsának szól.

Értesítés. A standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy a gázhálózaton végzett, tervezett munkátok miatt október 16-án pénteken 15 és 19 óra között a földgázszolgáltatás átmenetileg szünetel. A szolgáltatás szüneteltetése a következő utcákat érinti. Petőfi Sándor, Abalszka, Koszmajszka, Skolszka, Ady Endre, Karagyorgyeva, Szvetozár Miletić, Gyura Danicsics, a Szabákovácsovics utca egy része, Lázek Osztitya, Petár Kocsit, Csek Károly, Vinogradska, Varga József, Spang József, Nova, Krizsán Máté, Zentai út, Bolya András, Severna, Spánszki Borece. Előre is köszönjük minden felhasználó megértését és türelmét.

Az önkormányzat dísztermében került sor az újabb házvásárlási támogatások szerződéseinek aláírására. A Dakőség önkormányzata ezúttal saját forrásból összesen 9 egyedülálló szülőt és házaspárt támogatott otthonvásárlásban. 2019 óta 73 egyén és pár részesült ilyen jellegű támogatásban a Dakőség önkormányzatának jóvoltából, a Vidékfejlesztési Minisztérium pedig 2022 óta 100 egyén és pár házának megvásárlását finanszírozta. A visszanemtérítendő támogatások kulcs szerepet játszanak a községünkben élő lakosság megtartásában. Ennek fontosságát felismerve azon fogunk továbbra is dolgozni, hogy ehhez megteremtsük a körülményeket. Gratulálunk minden sikeres pályázónak!

0: A moholi lakodalom részlete Mariskának, Matildkának, Erzsikének, Ilonkának, Juliannának, Jocinak és Lukásnak szól.
1: Nagyon piros arra, fölteszik a

0: Víradási akció október 21-én szerdán reggel 8.30-tól 12 óráig a Moholi Nyugdíjas Klub épületében.
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

107,7 MHz. For a better day. Dózsa Magdi, Nyári zápor, Zentára szól.

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbia a 23 vizsgált ország közül a 18. helyen áll a használt autók vásárlásával járó kockázatok tekintetében, ami egyhelyes javulást jelent az előző évhez képest. A Carvertical kutatása szerint a Szerbiában idén ellenőrzött használt autók több mint 40%-a szenvedett korábban közlekedési balesetet, vagy rendelkezik rejtett sérülésekkel. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag, három komponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljutották az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója, a szerbiai RTV-nek. Két gyógykezelésekhez használt orvosi készüléket tulajdonított el a Vajdasági Klinikai Központ ortopédiai klinikájáról egy 45 éves újvidéki férfi. A rendőrség gyanúja szerint az egyik berendezést januárban, a másikat októberben lopta el. Az eszközök becsült összértéke mintegy 700 ezer dinár. A gyanúsítottat a rendőrség azonosította és megtalálta, az ellopott készülékeket pedig visszaszolgáltatták az egészségügyi intézménynek. A férfi ellen büntető feljelentést tesznek az illetékes ügyészségen. Emelkednek az olajárak a közel-keleti feszültségek fokozódása miatt. A hírek szerint Irán két hajót támadott meg a Hormozi szorosban, miközben a húszik a Szaúd-Arábia közötti konfliktust is veszélyezteti a kőolajellátást. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára 107 dollár fölé emelkedett, az európai földgáz ára pedig közel 4 éves csúcsot ért el. A nemzetközi részvénypiacok vegyesen reagáltak a fejleményekre. Halálos áldozatokat is követeltek a csütörtöki isztambuli áradások. Legalább két ember, köztük egy gyermek vesztette életét a Törökországot sújtó áradásokban. A legnagyobb városban a hatóságok elrendelték az iskolák bezárását, egyes közalkalmazottakat pedig felmentettek a munkavégzés alól. A Bajnokok Ligája alapszakasz második fordulójának szerdai játéknapján folytatódott a gólzápor. A Liverpool 9 gólos meccsen nyert, az Aston Villa is 6 gólt szerezve győzött, de volt 7 gólos és 6 gólos mérkőzés is. A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke határozottan állítja, hogy már 2030-tól az új V8-as erőforrásokat használják majd a sportágban. A 2026-ra betervezett, a villanyhajtásra közel 50%-os hangsúlyt helyező Forma 1-es erőforrások kudarcnak bizonyultak, bonyolultak, néha kiszámíthatatlanul viselkednek, sok esetben egyenesen rontják a versenyzést. Szerbiában ma a mérsékelten vagy erősen felhős időt követően délután északkelet felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet 0 és 19 fok között alakul, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj, amely az ország keleti részén időnként megerősödhet. A jövő hét közepéig túlnyomó rész száraz idő várható. Pénteken azonban a Szávától és a Dunától délre fekvő területeken kissé lehűlhet az idő és eső is előfordulhat. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Szászhét egész hét. Adai Rádió.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

lennék. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

0: A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plávatacska Ada foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: That was a David Bowie song.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

A Standard kommunális közvállalat értesíti a tisztelt felhasználóit, hogy Adakösség területén a periodikus vízóra leolvasást október 2-től október 31-ig végzi. Kérjük a felhasználókat, tegyék lehetővé munkásainknak, hogy leolvassák a vízórákat, valamint tisztítsák ki a sarkjaikat, és hárítsanak el minden akadályt, amely megnehezítené, illetve meggátolná a leolvasást. Megértésüket köszönjük!

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktanz D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Radio Ada
1: 107,7.
0: Najveći muzički hitovi za vas. Sweet dreams.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: Radio Ada
1: 107,7.
0: Najveći muzički hitovi za vas.